és salva't aquest. Woman falls the cloud. Das falls der Gefangen.